Közhajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délután. Minden hétköznap déltől. Hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz portré. Életmű és zene. Beszélgetés a hazai jazz élet jeles képviselőivel. Szerdán 19 órától, ismétlés szombaton 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz kedvencek. Hazai jazz zenészek kedvencei. Minden pénteken 19 órától, ismétlése vasárnap 11 órától. A Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délelőtt. Minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: volt a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánló. Jazz Portré, életmű és zene. Beszélgetés a hazai jazz élet jeles képviselőivel. Szerdán 19 órától, ismétlés szombaton 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Jazz koncertek, legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok! A szerkesztő Berente Marian köszönti Önöket. Az amerikai elnök aláírta az Egyesült Államok és Irán közötti békéről szóló szándéknyilatkozatot. A megállapodás értelmében egy 60 napos tárgyalási szakasz kezdődik a két ország között, ami alatt kidolgozzák a végleges megegyezést. Addig is megszűnik az iráni kikötők blokkádja, megnyitják a Hormuzi szorost, valamint kölcsönösen leállítják a katonai műveleteket Libanon területét is beleértve. Teherán emellett vállalta, hogy nem hoz létre atomfegyvert, valamint hígítja dúsított uránkészletét. Megerősítették az Ukrajna támogatása és az Oroszország elleni szankciók melletti elkötelezettségüket a hét legfejlettebb ipari ország vezetői. A franciaországi Evianban tartott G7 csúcs után Emmanuel Macron francia elnök kiemelte. A résztvevők elkötelezettek abban, hogy növeljék az Oroszországra gyakorolt nyomást a háború lezárása érdekében. Oroszországnak el kell indulnia a béke felé, és meg kell állapodnia Ukrajnával. Erről az amerikai elnök beszélt, miután a G7 csúcson egyeztetett Volodymyr Zelenszkijjel. Az ukrán elnök is a béketárgyalások elkezdését sürgette, és hangsúlyozta, Moszkva kivételével bárhol hajlandó személyesen találkozni Vlagyimir Putyinnal. Válaszul a Kreml közölte, ha tárgyalni akar, fogadják Volodymyr Zelenszkijt Moszkvában. Kétnapos uniós csúcs találkozó kezdődik ma Brüsszelben. Az állam és kormányfők tanácskozásán szó lesz egyebek mellett a versenyképességről, az EU hosszú távú költségvetéséről, Ukrajnáról, az uniós bővítésről, a közel-keleti helyzetről, valamint a migrációról és a tiltott kábítószerek elleni fellépésről is. Itthon a kormány kezdeményezi a védett üzemanyagárak megszüntetését, mivel a héten várhatóan már 10-15 forinttal a védett ár alá csökken az üzemanyagok ára. Magyar Péter miniszterelnök közölte, hogy a jövedéki adó csökkentését fenntartják, ahogyan a MOL is a csökkentett árréseket. Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kormány a pedagógusok és a szakképzésben dolgozó oktatók idei béremelésének újabb korrekcióját tartalmazó rendelettervezetet. Eszerint a januártól már végrehajtott 10%-os béremelést további 0,4 százalékponttal egészítenék ki, visszamenőlegesen január 1-jéig. Bértámogatási programot indít a Szociális és Családügyi Minisztérium a nyáron diákokat foglalkoztató vállalkozások számára. A támogatást a 25 év alatti fiatalokat alkalmazó önkormányzatok, egyházi jogi személyek, valamint meghatározott vállalkozások vehetik igénybe. A támogatás összege legfeljebb 280 ezer forint lehet. A kortárs művészet és a fiatalok összekapcsolására rövidfilmes pályázatot hirdetett a Ludwig Múzeum. Olyan 1-3 perces felvételeket várnak, amelyek új nézőpontból közelítik meg az intézmény gyűjteményét, kiállításait, művészeit, vagy a kortárs művészet által felvetett kérdéseket. 18 és 35 év közöttiek munkáit várják szeptember 1-jéig. Az időjárásról. Országszerte sok napsütésre számíthatunk elszórtan gomoly felhőkkel, ezekből főként az Alpok alján, valamint délnyugaton lehetnek futó záporok, zivatarok. A szél mérsékelt marad. Délután 27-32, késő este 17-25 fok várható. 6 óra múlt 4 perccel.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Ez a Jazz reggel. Minden hétköznap 6 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Ez a Szakcsi Rádió. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló. Jazz délután. Minden hétköznap déltől, hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A jazzportré vendége szerda este 19 órától. Kozma Orsi, énekes. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

A Lukács Márton Trió, a Szakcsi Rádió Küldd be a dalod felhívásának egyik győztese. Clouds című daluk most következik a Szakcsi Rádióban.

0: Jazznapló.
1: A leghosszabb számon tartott jazzkoncertet 2017-ben egy Jazz Marathon elnevezésű esemény jegyzi, amely a Guinness Rekordok könyvébe is bekerült. A koncert ugyanis összesen megszakítás nélkül nem kevesebb, mint 53 órán át tartott. A rendezvényt egy torontói jazzklubban tartották, több mint 100 zenész részvételével. A fellépők óránként váltották egymást, de a zene egyetlen pillanatra sem állt le. Az esemény célja a helyi jazz élet népszerűsítése, és ezzel egybekötött adománygyűjtés volt. A koncert során minden stílus megszólalt, swing, bebop, fusion vagy éppen az avantgárd. A rekordot pedig a hivatalos Guinness Bizottság hitelesítette.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló. Impro. Kedtől péntekig 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré vendége szerda este 19 órától. Kozma Orsi, énekes. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

could you coo? Could you care for a cunning cottage?

0: Jazznapló.
1: Az egyik legnagyobb magyar jazz sikerként tartjuk számon mind a mai napig Szabó Gábor pályafutását, aki az 1960-as években különféle chicagói és New Yorki klubok sztár fellépője volt. Lemezei, például az 1966-os Spellbinder, az amerikai Billboard listákra is felkerültek. Egyik legnagyobb slágere, a Gypsy Queen, a szintén virtuóz gitáros Santana feldolgozásában vált világslágerré. Szabó Gábor egyedi stílusában a magyar népzene motívumai keveredtek a bossanovával, valamint a jazzzel. A Rolling Stone magazin a valaha élt leginnovatívabb gitárosok közé sorolta. Olyan sztárokkal dolgozott együtt, mint Charles Lloyd, vagy éppen Chick Corea. Ő volt az első magyar jazzgitáros, aki világhírnévre tett szert, nevét ma Budapesten díj és fesztivál is őrzi.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

everything's gonna be all

0: Ez volt a Jazz reggel a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: Négy különböző látásmód, négy generáció állít emléket a magyar és nemzetközi jazz élet kiemelkedő zongoristájának, Szakcsi Lakatos Bélának. Július 8-án a Budapest Modern Jazz Klubjában Grencsó István, Orbán György, Éles Máté és ifjabb Szakcsi Lakatos Béla egy szabad, rögtönzéses koncerten pótolja azt az elmaradt előadást, melyet a jazz legenda 2021-ben éppen ezzel a formációval tervezett színpadra vinni. A Szakcsi Rádió névadója ezen a napon lenne 83 éves. Különleges programokat és fejlesztő workshopokat kínál a Budapest Jazz Club zenetábora, melyet idén, július 7-től 9-ig rendeznek meg. Hangszeres mesterkurzusok és zenekari műhelymunka, közös zenehallgatás és ingyenes koncertlátogatási lehetőség a BIC jóvoltából. Az oktatók a három nap során Riger Attila, Máté László, Elek Norbert és Kaszás Péter lesznek. Siófok három napra ismét Amerika jazz barlangjává változik. Július 10-e és 12-e között rendezik meg a Balatonnál a 23. New Orleans Jazz Fesztivált. Az ingyenesen látogatható koncerteken fellép többek között a Benko Dixieland Band, az Apathy Dixieland Band és a Hot Jazz Band is.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré vendége szerda este 19 órától Kozma Orsi, énekes. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
3: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz Óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a magyar jazz rádiójának legjobb szerzeményeivel.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
4: Jó napot kívánok! A szerkesztő Gál Andrea, a mikrofonnál Berente Marian. Hajnalban Ukrajna újabb dróntámadást indított orosz célpontok ellen. Találat érte a moszkvai olajfinomítót és egy bevásárlóközpontot is. Többen megsérültek. Az orosz főváros repterein ideiglenes korlátozásokat vezettek be. Közben az oroszok ballisztikus rakétákkal lőtték Kijevet, de súlyos támadás érte Szumit is. Ott egy civil életét vesztette. Reggel óta szinte egész Ukrajnában légiriadó van érvényben. Kétnapos uniós csúcs találkozó kezdődik ma Brüsszelben. Az állam és kormányfők tanácskozásán szó lesz egyebek mellett a versenyképességről, az EU hosszú távú költségvetéséről, Ukrajnáról, az uniós bővítésről, valamint a közel-keleti helyzetről. Hazánkat Magyar Péter miniszterelnök képviseli. Újabb rendkívüli ülést tarthat az országgyűlés jövő hét elején. A képviselőknek 7 törvényjavaslat módosításáról is szavazni kell ahhoz, hogy az ország hozzáférjen az Európai Uniós forrásokhoz. Ezek között szerepel például a média törvény és a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról szóló javaslat. Lemondott a Corvinus Kuratórium éléről Hernádi Zsolt, a MOL elnök vezérigazgatója. Döntését azzal indokolta, hogy úgy látja, elfogultsága csökkentené az egyetem szabadságát az új rendszer kialakításában. A megüresedő kuratóriumi helyre, az átalakulás idejére Misovics Tibort, az alapítvány titkárát javasolta. Kormányzati egyeztetést sürget a közlekedési dolgozói érdekképviselet az ágazat jövőjéről. A miniszterelnöknek címzett levelükben azt írják, hogy korkedvezményes nyugdíjazásról, a munkatörvénykönyvének felülvizsgálatáról, a közlekedési dolgozók erősebb védelméről, valamint a sztrájkjog szabályozásáról tárgyalnának az illetékes döntéshozókkal. Kigyulladt roller okozott tüzet egy családi házban Pétervásárán. Bár a jármű nem volt töltőre csatlakoztatva, feltehetően a zárlatos aksia miatt keletkezett a tűz, ami a bútorokra is átterjedt. A tűzoltók gyorsan eloltották a lángokat, senki nem sérült meg. A katasztrófavédelem hangsúlyozza, hogy az égő lítium akkumulátor mérgező füstöt bocsánt ki, ezért azonnal el kell hagyni a helyiséget és hívni a tűzoltókat. Mozart és Beethoven művei csendülnek fel este a Pesti Vármegyeháza díszudvarán a Koncertó Budapest előadásában. A hangverseny a Színigazgató című Virtuóz Víg opera nyitányával kezdődik, majd az Ezdur kürtverseny, valamint a Falusi Muzsikusok című szextet hangzik el. A koncert Beethoven 8. szimfóniájával zárul, amely a szerző életművének egyik legvidámabb alkotása. Idén nyáron már másodszor hirdettek hőségriadót Olaszországban. 40 fok közeli hőmérsékletet jeleztek mától Bolonyában, Ferrarában, Firenzében, Rómában és Szardínia szigetén is. Hasonló a helyzet Franciaországban, ahol a hétvégén szinte az egész országban 40 fok közeli hőmérsékletre készülnek. Itthon jelenleg 16 és 25 fok közötti a hőmérséklet, a fővárosban 20-22 fok van. Ma is sok napsütésre számíthatunk, elszórta lehetnek futó záporok, zivatarok. Délután 27-32, késő este 17-25 fok valószínű, és nagyon erős lesz az UV-sugárzás. A pontos idő 9 óra 4 perc.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz délelőtt, minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz délelőtt a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson.

0: Műsorajánló. Jazz délután. Minden hétköznap déltől, hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A jazzportré vendége szerda este 19 órától Kozma Orsi, énekes. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz hangjai.
1: Nincs egyfajta igaz út, vagy egyfajta tökéletes iránymutatás, és ezért én is minden növendékemet arra bíztatom, hogy minél több embernek meg kell hallgatni a véleményét, minél több nézőpontot kell szerezni ahhoz, hogy minél gazdagabban, minél szélesebb szókincset tudja az ember kifejezni magát.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Küldd be a dalod!
1: A Fusion Machine formáció a Szakcsi Rádió Küldd be a dalod felhívásának egyik győztese. Ahonnan jöttél című daluk most következik a Szakcsi Rádióban.

0: Ez volt a Jazz délelőtt a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánló.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré vendége szerda este 19 órától Kozma Orsi, énekes. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Jazz délután. Minden hétköznap déltől, hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. A Bartók Rádióban elhangzott műsor ismétlése. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Impro. Ez a Jazz Mozaik. Csütörtökön 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Köszöntöm a Jazz Mozaik hallgatóit, a szerkesztőt Fellegi Lénárdot hallják. Mielőtt rátérnénk a konkrét eseményekre, egy szomorú hírrel kell kezdenem, elmarad a Jazzfest Budapest. Finanszírozási nehézségek miatt mondták le a szervezők az idei Jazzfest Budapest fesztivált, amelyet június 27-e és július 5-e között rendeztek volna meg, immáron 5. alkalommal. Kleb Attila fesztiváligazgató közleményéből csak pár sort olvasok. Be kellett lássuk, hogy a fesztivál finanszírozhatatlanná vált, a nagyobb károk elkerülése érdekében meg kellett hoznunk a szomorú és rendkívül fájdalmas döntést, lemondjuk a Jazzfest Budapest 2026 fesztivált. Sajnálom, hogy ezzel kellett kezdenem a mai jazz mozaikot, folytassuk viszont örömhírrel. A jazzrajongóknak igen jól hangzik a Louis Armstrong Jazz Festival bánkon. Egy szép hagyományokra visszatekintő sorozatról van szó. Volt egy időszak, amikor minden évben megrendezték, aztán ez megszakadt ez a folyamat. Most Lukács Zsoltot, a kreatív igazgatót kérdezhetem, és biztos vagyok benne, hogy örömhírrel fog szolgálni a hallgatóinknak.
3: Valóban, csak megerősíteni tudom, és hát bízom, hogy a hallgatók is úgy gondolják, hogy a bánkító és a jazz neve szinte elválaszthatatlanul összefort az elmúlt évtizedekben. Igen, hát ez egy patinás tradíció, ugye korszakos világsztárok fordultak meg a tóparti vízisínpadon, most abszolút a teljesség igénye nélkül, mondjuk egy Scott Hamilton, egy Ken Peplowski, vagy mondjuk Armstronggal is fellépő Joe Murányi, de hát ugye, hogy Guszti bácsiról nem szabad megfeledkezni, Csík Gusztávról, vagy éppen Joan Faulknerről, szóval hosszasan lehetne sorolni a világsztárok nevét, és igazság szerint ez a fantasztikus múlt kötelez minket, és ezért is gondoltuk úgy, hogy 2026-ban új alapokra helyezve élesztjük újra ezt a csodálatos hagyományt, a kultúra, és hát a pihenés jegyében, úgyhogy igen, az örömhír, köszönjük Lénárd, idén június 26-a, 27-e és 28-a közötti fesztivál hétvégén, kicsit több is, egy igazi összművészeti élménnyel készülünk, ahol kortárs zene, színház, és a számunkra nélkülözhetetlen alapérték a természetnek, a lágy nyugalma találkozik.
2: Egy színpad lesz?
3: Nem, kettő az a színpad, mert hogy a programok abszolút gerincét ugye egy kulturális mérföldkő, az Öltöny című jazz opera premierje adja. Ez egy rendkívül különleges, szürreális elemekkel átszőtt darab, amit ugye Kent Emba dél-afrikai szerző klasszikus novelláján alapszik, és ez ugye a Metrin és a Maladipa Színház koprodukciójában megvalósuló előadás, aminek a zenéjét ugye Kovács Adrián szerezte, ki kicsit a jazz és a klasszikus operai hagyományokat ötvözte, a színpadi adaptációt pedig a nemzetközileg elismert rendező Balázs Zoltán állítja színpadra Peter Brook szellemiségét követve, és hogy a kérdésedre is válaszoljak, az a színpad, amelyre ez a darab felkerül, az a Metrinnek a színpada, de a koncertek azok a szomszédos, az átellenben lévő hotel kertjében lesznek.
2: Erről az Öltöny jazz operáról még hallhatnak majd reményeim szerint a jövő heti adásban. Most koncentráljunk a többi fellépőre. Itt is minden nap lesz olyan esemény, amire érdemes odafigyelni.
3: Június 26-án ugye nyitunk, startolunk, 17 órakor rajtolunk a nyitó koncerttel, majd az Öltöny. Szombaton 3 órától picit nemzetközi vizekre evezünk, a szlovák Nothing But Swing formáció hozza el az ő ritmusait a tópartra, ugye a Beszterce bányáról származó Claudius Kovács, Robert Regan és Peter Stolarik alkotta trió már 98 óta szinte változatlan felállásban játszik együtt, és hát az európai jazz élet egyik legstabilabb, legelismertebb tradicionális formációja, hogy a nevük is mutatja, ugye swing, ám repertoárjukkal bátran túlmutatnak a 40-es, 50-es évek klasszikus világán, modern mainstreamet és a virtuóz improvizációkat ötvözik olyan eleganciával, ami garantáltan lábdobogós lesz. És akkor ott van még a vasárnap is, amikor délután 3-kor pedig a Rafael Mário trió és Berki Tamás hozzá a hamisítatlan, könnyed, mondjuk úgy vasárnapi jazz hangulatot. Itt két generáció találkozásáról beszélünk. Berki Tamás nem kell bemutatni, egy igazi ikonja és tanáregyénisége a magyar jazznek, aki összetévesztetetlen hangjával, fanyar humorával évtizedek óta elvarázsolja a közönséget. Mellette ugye a Rafael Mário trió a fiatalabb generáció, egy igazán izgalmas kortárs zongorás formációja, akik bátran és virtuózan ötvözik a jazzt a grúvos ritmusokkal, meg a klasszikus eleganciával. Na hát együtt egy ilyen rendkívül dinamikus, vidám és interaktív koncertet ígérnek, ami szintén tökéletes átvezetés lesz majd az esti záró előadás előtt. Egyébként szeretném elmesélni, hogy a zene mellett ugye a Metrin kertjében lesz jazz pillanatok fotókiállítás, az Ametis étteremben pedig a már említett Öltön Jazz Opera kulisszatitkait bemutató verkfilmet lehet szemrevételezni.
2: A fellépő három formáció melyikétől játszunk be, hogy egy kis hangulatot csináljunk a fesztiválhoz?
3: Hát köszönöm a kérdést, én szándékosan nem is neveztem meg a nyitó koncertet, de szeretném kiemelni, hogy ezt a nyitó koncertet a rendkívül tehetséges énekesnő vezette. Nagy Noémi Kvártett adja péntek délután is, ők hatalmas átéléssel és kifinomult stílusérzékkel hozzák vissza a 40-es, 50-es, 60-as évek swing és bebop világát, jól ismert standardeket megszólaltatva a saját izgalmas hangszerelésben, és az a fiatalos energia és könnyed előadás volt tökéletes felütése lesz ennek a prémium hétvégének, és hát bízom benne, hogy a beszélgetés apropójának is.
4: East of the sun and west of the moon, we build a dream house

0: Harmónia Jazz műhely következő koncertjéről beszélgetünk Gyárfás István gitáros zeneszerzővel, hiszen a Tetriód fog itt fellépni, mégpedig most kivételesen nem pénteken lesz a Harmónia Jazz műhely koncertje, hanem szombaton este 8:30 a Budapest Jazz Clubban. A koncertnek az egyik érdekessége, hogy ismét hazánkba látogat Luisa Zahn, nagyszerű román jazz énekesnő. Ő egy időben elég gyakran szerepelt, és én most úgy veszem észre, hogy ritkábban van itt Magyarországon. Mióta ismered, talán több évtizede együtt dolgoztok?
1: Luisát én a jazz mozdony résztvevőjeként, mégpedig Sorin Romanescu nagyszerű gitárossal Bukarestből érkeztek duóban. Hát ennek már 10 éve, amikor zajlott ez a sorozat, a Román Kulturális Intézet szervezte. Barta Csaba volt ennek a igazgató helyettese, illetve ennek a programnak a felelőse, és szerintem egy remek ötlet volt. Delegáltak délvonalbeli román jazz muzsikusokat, ők ide utaztak, és az én feladatom volt mondjuk egyfajta ilyen művészi vezetés, én tartottam a hátamat, hogy vajon a ritmus szekció tudnának velük leginkább együtt dolgozni, és nagyon-nagyon emlékezetes koncertek kerekedtek. Havonta került megrendezésre, és általában volt a Kulteában egy koncert itt Budapesten, és volt vagy a Szegedi Román Intézetben, volt, amikor más helyszín is volt. És egy alkalommal mi készítettünk Teodora Enakevel, ő egy másik szintén nagyszerű énekesnő Romániában, egy hanglemezt Berkes Balázs Bőgőssel hármasban, nagyon szép anyag, és mikor ezt bemutattuk volna pont a jazz mozdony, Lokomotíva Jazz egyik állomásaként, akkor Teodora megbetegedett, sírtelen kellett nekünk valakit szerezni, és akkor nekem beugrott, hogy hát itt volt ez a fantasztikus hölgy, Luisa, soha nem játszottam vele, de itt az idő. És akkor Berkes Balázssal és Luisával azóta annyira egymásba szerettünk, hogy rengeteg helyszínre, Bukaresttől kezdve a Szemenikre, a Görönna Jazz Fesztiválra, sok helyre eljutottunk együtt is.
0: És most mivel készültök, esetleg standardek vannak a központban?
1: Javarészt természetesen jazz standardek lesznek, egy kicsit persze másképp gombolva, de ebben is vannak azért rendező elvek. Mi egy évvel ezelőtt körülbelül, vagy másfél évvel ezelőtt felvettünk egy duó albumot Luisával, aminek tulajdonképpen az volt a mottoja, hogy Billie Holiday repertoárjáról csemegésztünk. Ezek egy jelentős része Billie Holiday szerzemény, vagy a szövegét írta ő, vagy pedig olyan jazz standardek, amik nagyon erősen köthetők ő hozzá. Ő egyébként erre készült a doktori disszertációjában, hogy 3 énekesnőt, Edith Piafot, Maria Tanázét, aki a román megfelelője tulajdonképpen Billie Holidaynek a román népzenében, és Billie Holidayt hozta párhuzamba, illetve mind a 3 tragikus sorsú előadót elemzi, és az összefüggéseket próbálja kibogozni, illetve megfejteni. Nagyon izgalmas téma, és hát amikor erről beszélgettünk, akkor esett tulajdonképpen a választás arra, hogy hát mi lenne, hogyha egy Billie Holiday anyagot összeállítanánk. Egész biztos, hogy most is el fog több dal hangzani, ugyan a trióval együtt, Olá Zoltán és Cseh Balázssal, de mindenképp szeretnénk megidézni ezt a fantasztikus hangzást, ezt a fantasztikus érzést, amit Billie Holiday zenéje hozott el a számunkra.
0: Ezek a koncertek kétszettesek, esetleg trióban is fogtok játszani?
1: Tulajdonképpen mi készen állunk, és szokott olyan lenni, hogy egy kicsit leterítjük a piros szőnyeget, mielőtt felkonferálom az énekesnőt. Nem tudom, ez Luisa hangulatán fog múlni. Ő nagyon szeret énekelni, és tulajdonképpen ha már itt van, akkor én most az etikett vagy a protokoll miatt nem ültetném a öltözőben az alatja, mert annyira ki vagyunk éhezve, hogy újra játszunk együtt. Gyanítom, hogy ő az első pillanattól együtt lesz velünk. Egyébként nemrégiben játszottunk egy nagyon érdekes koncerten Nagyváradon, a Borpart Fesztivál. Úgyhogy egy picit már rágyúrtunk a Harmónia műhelyes koncertre, BEC-s koncertre.
0: Említetted ezt a Billie Holiday emléklemezt, esetleg erről tudunk hallgatni már egy számot, vagy készen van már?
1: Sajnos hanghordozón ez még nem hallható, de azt ígérték, hogy ősszel, szeptemberben ez már kézben lesz, alig várom, és szerveződik szeptember, októberben egy talán hosszabb turné is, erdélyi helyszínekkel, talán Bukarest, Ploiești is, tehát román állomások is lesznek, ahol be fogjuk mutatni ezt. Nem egészen szimplán, hogy mi fölmegyünk és duózunk, bár az is nagyon szokott működni, hanem itt most egy kicsit csavart rajta a Luisa, illetve egy rendező, tudnélik egy élvonalbeli cigány színésznő lesz a frontban. Ő fogja eljátszani a Billie Holiday jeleneteket, illetve bizonyos szövegeket elmondani ezzel kapcsolatban, és mi takarásban fogunk muzsikálni. Állítólag én nekem sziluettem látszani fog, Luisa pedig majd a végén fog csak feltűnni, és akkor valószínűleg együtt hajlunk meg. Nem egy szokványos koncert.
2: A Harmónia Jazz műhely szervezésében lép fel tehát Luisa Zan a Gyárfás István trióval a Budapest Jazz Clubban szombaton 20:30-től.

0: Gadó Gábor, gitáros és Harcsa Veronika énekes készített már korábban több közös lemezt együtt. Június 18-án, azaz holnap a BMC Opus Jazz Clubban új albumukat mutatják be, aminek címe Jügen lesz. Harcsa Veronikától először azt kérdeztem, hogy mikor vették fel ezt a hanganyagot?
1: Augusztusban stúdióztunk Gadó Gáborral és a fantasztikus zenésztársakkal, akiket ő összehívott. Ez volt a harmadik olyan lemez, amin volt szerencsém közreműködni Gáborral, és mondhatom, hogy mindig óriási élmény, mindig egy kiemelkedő pontja a zenész létemnek, és nagyon boldog vagyok, hogy idáig is eljutottunk.
0: Gadó Gábor külföldön él, de rendszeresen visszalátogat Magyarországra.
1: A Balaton felvidéken van egy háza, és ott is nagyon sok időt tölt, nagyon fontos helyszín számára a Balaton felvidék inspiráció szempontjából, a kreatív elvonulásnak a tere ez, és általában, amikor együtt dolgozunk, akkor több időt is töltött Gábor, és onnan jár föl Budapestre, hogy próbáljunk, hogy koncertezzünk. Ez most is így történik, és az augusztusban rögzített lemeznek a dalait fogjuk játszani az Opuszban.
0: Ez a Jügen, az összes téma elhangzik?
1: Igen, az összes témát el fogjuk játszani, és a hangszeres felállás is nagyjából ugyanaz lesz. Zétényi Tamás csellózni fog, Laurent Blondio Belgiumból látogat el hozzánk, Ávéd János szaxofonozik az anyagon, a lemezen Pozsár Máté is közreműködik még, illetve természetesen Gadó Gábor gitározik, és én pedig énekelek. A hangszerkiosztásból is rögtön érezhető az, hogy ez nem egy átlagos jazzlemez, hiszen például nincsen rajta ritmus szekció, sem dob, sem nagy bőgő. Ugyanakkor ezek a funkciók, a ritmikus funkciók és a basszus hangok nyilvánvalóan benne vannak a zenében, például a cselló vagy más hangszerkiosztásban, a gitár vagy akár a fúvos hangszerek által. Ez a hangzás, ez nagyon jellemző Gadó Gábornak az elmúlt években megjelent lemezeire.
0: Hogyan emlékszel vissza a felvételekre? Ez ugye a BMC Records Goes Live a sorozat címe, tehát egy meglévő albumot szólaltattok meg ott, ahol felvettétek.
1: Így van, a felvételre nagyon jó érzésekkel emlékszem vissza, és nagyon jó lesz újra játszani ezt az albumot. Mivel Gadó Gábor félig Franciaországban él, ezért nem tudunk nagyon gyakran koncertezni, viszont annál inkább felkészülünk ezekre az alkalmakra, egyrészt szakmailag, hiszen kihívás Gadó Gábornak a szerzeményeit elénekelni, másrészt pedig mondhatom azt, hogy lelkileg is készülünk rá, hiszen nagyon mély érzelmi tartalommal bírnak ezek a dalok. Gábor egy nagyon sokszínű, inspirációból merítő szerző. Borzasztóan foglalkoztatja őt a klasszikus zene, nem is csak egy korszak, hanem egészen a reneszánsztól, a baroktól kezdve, ahogy az európai zene kiépült, de emellett lelkisíkon pedig nagyon sokat olvas, európai irodalmi remek művekből is, ugyanakkor közel-keleti spirituális tanokból is merítkezik, és nem lehet vele úgy együtt dolgozni, hogy az ember ne szívjon valamennyit magába ebből az inspirációból is. Egyébként az albumon nagyrészt Gadó Gábor szerzemények szerepelnek, de Ávéd János szaxofonos is írt egy kompozíciót rá, illetve egy régi Gregorián dallam is szerepel rajta, amit Sós András zeneszerző zenésített meg, illetve gondolt újra.
0: Mi okozza a nehézségeket az énekesnek előadásban Gadó Gábor szerzeményei esetében?
1: A dallamok nagyon nem énekszerűek. Ez más hangszeres zeneszerzőkkel is előfordul, hogy amit akár a zongorán, akár a gitáron nagyon könnyű az újakba belevarázsolni, az énekben nem annyira egyszerűen megvalósítható, mondjuk egy nagy hangközugrás. Egyébként nem gondolom azt, hogy akár szaxofonon, akár a csellón annyira könnyű lenne Gábornak a dallamait eljátszani, hiszen bár számomra nagyon jellegzetes és karakteres az ő zenei világa, de egyáltalán nem a legkönnyebb dallamokat írja meg. Viszont ha az ember egyszer megismerkedik vele, akár belülről, mint én előadóként, akár kívülről hallgatóként, akkor nagyon-nagyon mély utazásokat lehet vele megtenni. Ahogy így meséltem Gadó Gábornak a kompozícióiról, lehet, hogy nem a legkönnyebb estének hangzik ez az opuszbeli koncertünk, de én ezzel együtt bíztatom a hallgatókat, hogy vállalják a rizikót és hallgassanak bele ebbe a zenébe. Nem mondom azt, hogy nem kell hozzá egyfajta hallgatói szándék, nem a legkönnyebben adja magát ez a zene, de hogyha az emberben megvan ez a szándék, hogy befogadja, akkor tényleg nagyon nagy élményre tehet szert.
0: Nem soká jön a zenei illusztráció, de előtt azért megkérdezem, hogy neked személy szerint milyen lesz a nyár, mire készülsz?
1: A nyáron nekem egyértelműen a Művészetek Völgye Fesztivál az egyik kiemelkedő esemény, hiszen ott az egyik programhelyszínt vezetem, és nem csak énekesként, hanem workshop vezetőként, az udvar gazdájaként, a zenekarok konferenciéjaként, és még számos szerepben egyszerre veszek részt a fesztiválon. Ráadásul most már második éve a kisfiam is ott lesz velem, ami egy teljesen más jellegű jelenlét. Nagyon várom ezt a 10 napot ott a Balaton felvidéken kint a jó levegőn. Emellett Budapesten lesz még egy különleges koncertünk augusztus közepén Gyimánt Bálinttal. A Kobuci kertben már számos alkalommal játszottunk, viszont most egy új színpadon debütálunk a Kobuci kerten belül. Lesz a fák alatt egy árnyas akusztikus színpad, amit 360 fokban körülülhet majd a közönség, és igazi intim közelségből lehet együtt örülni a nyárestének és a zenének.
0: De most vissza a BMC-s aktuális lemezbemutatóhoz. Június 18-án, tehát csütörtökön 20 órától kezdődik a koncert a BMC Opus Jazz Clubban. Mivel a Jügen még nem jelent meg kereskedelmi forgalomban, Gadó Gábor és Harcsa Veronika közös felvételei közül egy korábbi lemezükről választottam témát.

0: Június 19-én az Opus Jazz Clubban este 8 órakor lesz az Ektár Instrumentál zenekar koncertje. Ennek vezetője Szőke Szabolcs. Milyen újdonságok lesznek ezen az előadáson, hiszen nemrég beszéltünk az új albumodról, esetleg erről is lesznek itt számok?
1: Hát arról nem játszunk az új albumról számot, már nem kizárt, amiből össze tudok szervezni egy hosszabb próbát. Ezek a zenészek a Benkő Robi vagy a Sávári Kovács Zsolt, és ez az Ávér János, aki az esnek a vendége, nem először játszik velünk, és mindig nagyon várja, hogy az Ektárral együtt legyenek a koncertek, mert most már ez a negyedik alkalommal talán, amíg együtt játszunk, hanem inkább azt mondhatnám, hogy a régi számokat újra gondolva, illetve van minimum egy-két vagy három olyan szám, amit még a Tintinben, meg sőt a Makán zenekaromban már megírtam, és azt valahogy ez a zenekar egész másképp, sokkal szabadabban és hát érdekesebben is aszhatatlan nyugodtan dolgozta föl. És hát a Dávid egy kitűnő szaxofonos, és nagyon erős így ez a felállás, hogy két fúvós van, akik más területen is már többször is játszottak együtt, és így nagyon inspiráló. Van két szám, vagy három talán, ami utóbbi időben született, ez az egyik az a Salto Mortale, az mindenképpen lesz, és mondom, ezek a számok, amiket még a régebbi zenekaraimba írtam, de nem voltam úgy nagyon megelégedve vele, és azokat fölélesztettem, illetve mondom, amennyiben tudjuk rendesen próbálni, akkor írtam a Quintetnek egy olyan darabot, aminek az a téma, hogy a bácsi zenél, ami azonos a könyvemmel, ami megjelent már lassan 4 vagy 3 éve, nem is tudom, nagy siker volt, én magam lepődtem meg rajta. És azon a napon, amikor megjelent a könyv, akkor írtam egy ilyen zenét is, hogy a bácsi zenél. És ott ugye eleve van egy rész, ami a kórusokat a két fúvosra vannak írva, úgyhogy örülnék, hogyha a mód lenne rá, hogy azt is esetleg összepróbáljuk, és akkor azt is játszuk. Tehát az egy ilyen ősben mutató lenne. De ugye azt azért hozzá kell tenni, hogy ez az Ektár Instrumentál Quintet, ez, ha beleszámoljuk azt is, hogy korábban csak egy trió volt, aztán kvartett, és ugye az énekesnő az már nincsen, meg a Kartos Danit váltotta a Csókás Zsolt. De igazából ez 2002-től működik ez a formáció, és hát így onnan datálom az Ektárt, tehát lassan már 24 éves lesz ez a zenekar. Akik alapemberek, az a Benkő Robi Bőgő, és akkor csatlakozott hozzám később a Váci Dani, meg a Sávári Kovács Zsolt. És a gitár az volt egy váltás, úgyhogy sokat várok minden ilyen koncerttől, ami ráadásul ilyen szuper vendég van, mint Ávér János. Úgyhogy én ugyanúgy izgalommal várom, mint ahogy ő ezt jelezte nekem.
0: Akkor jól értem, hogy itt egyértelműen a te szerzeményeidet játszátok, és hát gondolom, hogy ez
1: az... Ektárban, igen. Ektárban az én szerzeményeidet, a trióból játszunk néha Szalai Péter darabokat, és meg a Váci Dánielnek is csodálatos darabjai vannak. De hát mindig hozzá kell tennem, hogy az Ektár esetében is, és más formációkban is, hogy én vagyok mindennek szinte a zeneszerzője, de itt mindig alakul, a végső formáját keresi. Nem is lényeges, hogy a végső formát találja meg egy zenekar, hanem hogy tudja formálni, és ebben a formálásban nagyon nagy szerepe van egy-egy zenésznek, tehát én mindig úgy érzem, hogy nem úgy van, mondjuk egy színházi példával, hogy a rendező szigorúan megrendez egy előadást, megnézi a bemutatót, esetleg még utána egyet-kettőt, aztán hagyja magára az előadást. Hanem nálunk az van, hogy mivel benne is vagyok a zenekarban, meg írtam is a számokat, azért mindig részese vagyok annak, hogy mi változik, és hogy ki tesz hozzá még többet, hogyan alakul közösen. Úgyhogy ez egy közös alkotás is egyben. Főleg az Ektár az nagyon jazzes, lényeges része, tehát hiába mondom én, hogy én nem vagyok jazzzenész, és a hangszereim sem igazán alkalmasak úgynevezett jazzt játszani, de hát abba bízom, hogy a jazz annyira nyitott műfaj, és annyira sok minden változott a klasszikus jazztől, hogy most nagyon sok minden betagozódott a jazzzenébe, tehát igazából a jazzzene egy roppant inspiratív és fejlődőképes műfaj, ami a tradíciót is fönntartja, új elemeket mindig hoz a zenébe, és nagyon erős az a vonal, amit különböző etnikus hatások által egy ilyen nevezzük etnojazznek. Már Miles Davis óta, Coltrane-ről nem is beszélve, megjelent ugye részben az afrikai, részben az indiai, meg a spanyol zenék, főleg az a később ugye akár rockos formában is a Davis teljesen elhagyta a hagyományos standardeknekre való játékot. De hát a jazz gazdag zenei kultúra, amiben ha valaki ilyen mainstream játszik, és ha jó játsza, és van benne gondolat, és van benne igazi elmélyült inspiráció, az is ugyanúgy része, sőt, nagyon erős része, mint a mondjuk egy manus jazz, főleg a francia-belga cigányoknak a zenéje, de hát elterjedt az egész Európába.
0: Kérlek, válaszunk egy számot, hogy mit hallgassunk, egy kis ízelítőt.
1: Mostában nem készült egyébként a lemez az Ektárról, mert az Ektárnál az volt a tapasztalatom, hogy élőben a legérdekesebb az Ektár, de az utolsó lemezünk a Kontrapunkt című lemez volt, onnan szerintem az Arca 58-at, azt játszátok be, nagyon szép, azt játsszuk majd 19-én is.
2: Ahogy Szőke Szabolcs dátumként említette, tehát pénteken 20 órától a BMC Opus Jazz Clubban lesz a koncert, az Ektár Instrumental Quintet vendége Ávéd János lesz.

0: Baló Sámuellel, zongoristával, triójának vezetőjével, zeneszerzővel beszélgetek. Lukasz Abriccal léptek fel egy ingyenes koncerten a Magyar Zeneházában június 24-én. Kérlek szépen, hogy mondd el, hogy a vendégművésszel, illetve a saját trióddal most éppen mire készültök?
1: Lukával már zenéltünk együtt a Bízben. Nagyon szeretünk vele játszani, mert másként áll a szaxofonozáshoz, mint mondjuk sokan mások, akikkel szintén együtt zenélünk, és más dolgokra inspirál, és nem mellékesen a barátom is. Őt Grazban ismertem meg a tanulmányaim során, egyébként aztán egy rövid ideig lakótársak is voltunk, és most már minden évben minimum egyszer meglátogat itt Magyarországon. Hát vele fogjuk előadni az újabb számainkat is, meg egy-kettőt a nemrégiben megjelent lemezünkről.
0: Azt mondtad, hogy nem egészen úgy áll a szaxofonozáshoz, mint más szaxofonosok. Ez miben nyilvánul meg a hallgató számára?
1: Nagyon sokszor textúrákkal játszik. Amúgy egyébként nagyon szépen építkezik dallamokkal is, de nagyon sokat kísérletezik. Nem azt mondom, hogy ő az egyetlen, aki ezt csinálja, csak azt mondom, hogy ő azok közül, akikkel szoktunk játszani, aki kifejezetten erre nagyon rámegy, hogy hogyan lehet kicsalni a hangszeréből nagyon érdekes hangokat, úgynevezett multifonik. Elvileg ugye egy szaxofon nem tud egyszerre több hangot lejátszani, tehát akkordot mondjuk nem tud, de meg lehet csinálni, hogy egyszerre több hang szólaljon meg, ha nem rendeltetésszerűen úgymond használja az ember, és ő egyrészt ebben nagyon belemászott, másrészt nagyon más karakter emberileg is, és ez egyszerűen visszatükröződik a zenéjében is, kísérletező, kedvű.
0: Tanulja a számaitokat, vagy ő is hoz, mint zeneszerző?
1: Ja, abszolút. Ő tanulja, ismeri őket. Egyébként a legutóbbi koncertünk, ahol szigorúan a trió repertoárját játszottuk, az tavaly augusztusban volt, ahol egyébként egy énekes is csatlakozott hozzánk, a Laura, akit szintén Grazban ismertem meg, egyébként ez egy nagyon jól sikerült koncert volt.

0: kibontani a kosarából, hogy így mondjam.
1: Szabadtéri koncert lesz, ugye? Ez nektek jelent bármi pluszt, hogy szabadtéren játszotok?
0: Igen, jó kérdés, egy szabadtéri koncert egész más. Többek között például sajnos nem lesz ott igazi zongora, csak digitális, viszont kapunk egy Fender Rhodes-ot, amit sokszor szoktam mostában használni, nagyon szeretem.
1: Egészen másképp kell megszólaltatni, tehát aki billentyű hangszeres, az tudja, hogy a zenei gondolkodásmódot is megváltoztatja maga a instrumentum.
0: Igen, igen, más dolgokra tud inspirálni, ráadásul mostanában elég belemásztam hangszintézis, szintetizátorok, stb. A Fender Rhodes az már régóta érdekel. Sok szabadtéri koncertünk volt már, és ott az egész más, ott ugye eleve sokszor digitális zongora van, ami ugye nyomába sem ér egy igazi akusztikus zongorának. Eleinte ezért is jött, hogy jó, hát akkor legyen Fender Rhodes, mert az legalább eleve ugye kihangosításra született. Ugyanazt van, aki nem tudja, az megszólal magában is, csak hát nagyon-nagyon halk, és azt pick-upok erősítik ki. Tehát ott nem annyira szembetűnő mondjuk, hogyha ez egy digitális zongorában szépen meg van csinálva, akkor az úgy szépen tud működni, de mondjuk egy digitális tényleg zongora hangszint használva azért az már nem ugyanolyan, és akkor például ez gyakran felmerül szabadtéri koncertnél, de az is, hogy nagyon más az akusztika. És ugye mi azt helyben egész máshogy reagálunk, tehát ez egy kicsit kamarazene is, amit mi csinálunk. Olyan szempontból mindenképpen, hogy nekünk nem annyira szokott működni, hogy a hangosító építi föl a hangzást, hanem mi azt szeretjük, hogy mi fölépítjük a hangzást, mi kezeljük a hangerőket, és egy ilyen hangosított szabadtéri koncerten ez más. Nincs nagyon általában erréd, hogy akkor most mi a hangosítóval megbeszéljük a mi zenei koncepciónkat. Úgyhogy ez alkalmazkodni kell. Bőgővel is abszolút. Marci sokat szenved, hogy a bőgő ki van hangosítva, nem akusztikusan szól. Próbál vele megbirkózni, mondjuk így. Hát van ez a része, de egyébként meg nagyon szeretünk közbe szabadtéren játszani. Sokszor van, hogy egyébként egy lekaszáltál kell játszunk, több ilyen koncertünk is volt. Tehát örülünk, hogyha egy dobogó legalább oda van rakva, de volt, hogy ferde volt a zongora, meg a dob kicsit elgurult, hogyha erősen ráütött az ambrus. Nyilván ezek nem az ideális körülmények, viszont egész más. Tehát mindannyian nagyon szeretjük a természetet, és hát a Magyar Zeneháza az ugye építészetileg is természetközeli. Ugye ott legalább megvan az az előny, hogyha esik az eső, akkor is lesz koncert, mert ez egy fedett tér. Szóval ez lesz, ha esik az eső, van tető. Ja igen, hogy nagyon fontos még az akusztika, hogy nagyon más, mert ugye a szabad térben nem verődik vissza sehonnan a hang, könnyebben elszállnak a dolgok, ehhez alkalmazkodni kell.
1: Nézzük a konkrétumokat, hogy mit játszotok. Nyilván a lemezanyagáról, illetve azóta a műhely munkában már készültek egyéb szerzemények, ugye?
0: Igen, így igaz. A lemezről is játszunk egy-két számot, főleg az újabbakat, és azóta született már jó pár új szám, ezeket is fogjuk játszani. Főként ezeket szerintem, de annyi új meg nincsen, hogy egy teljes koncertet kiadjon.
1: Június 24-én, tehát a Magyar Zeneháza kinti színpadán játszik a Baló Sámuel trió Luka Zabric szlovén szaxofonossal. Arra kérlek, hogy válassz egy témát, amit a beszélgetésünk végén bejátszunk. Ez legyen mondjuk az új lemezetekről?
0: Lehet az új lemezről, illetve említettem ezt a korábbi koncertfelvételt, ahol Lukával együtt játszunk. Lehet, hogy a koncerthez ez jobban passzol. Tavaly augusztusban zenéltünk Luka Zabriccel utoljára az Opus Jazz Klubban, és onnan választanék egy felvételt.

0: A Chris Devil Trio, azaz Ördög Krisztián fúvós hangszeres formációja június 24-én szerdán 20 órától a BMC Opus Jazz Clubban lemezbemutatóra készül. Erről hallhatnak bővebben a Jazz Mozaik végén, Ördög Krisztiánt kérdeztem.
1: A lemezen különböző időkből vannak szerzeményeim, mindegyik számot én írtam, és erre is utal az album címe. Sounds of Devil az nem az ördögre, hanem én rám utal, mint Ördög Krisztián. És végre ezen a lemezen felvettük a legeslegelső szerzeményt is, amit írtam, a Nine Life-ot, de van olyan is, amit igazából körülbelül fél éve játszunk együtt, van olyan is, amit 3 éve írtam. Úgyhogy ez a lemeznek az egyik fő motivuma, hogy itt én kaptam most ennyivel nagyobb szerepet, mert a srácok nagyon előzékenyek, én meg pont elég erőszakos zenekarvezető vagyok ahhoz, hogy azt mondjam, hogy akkor most ez én számaimat játsszuk el. A másik, ami pedig egy vezér motivuma, az az, hogy a számok olyan módon váltakoznak, hogy eléggé szélsőséges érzelmek szólalnak meg egymás után. Egyszerűen megfogalmazva van egy ilyen durva, abálós, és aztán egy szép szám, és ez így folytatódik a lemez végéig. Persze van olyan szám is, ahol mind a kettő véglet megjelenik.
0: Ez, amit most elmondtál nekem, azt sugallja, hogy ugye régebbről datálható szerzeményeid is vannak, illetve a hangulatában, hogy milyen jellegű muzsikák kerültek föl. Ennek ellenére eklektikus inkább, vagy pedig egységes az album? Tehát az, hogy a te szerzeményeid szólnak, ez összefogja?
1: Én szerintem igen, bár ezen őszintén még nem gondolkoztam el, de azt hiszem, hogy a ritmikai megoldások azok mindenképp párolkodnak rólam, és mindig azt éreztem a zenekarunkkal kapcsolatban, akkor is, amikor mindhármunk szerzeményeit játsszuk, hogy a megtalált közös hangunk egységessé teszi azt, amit eljátszunk. És ami még fontos, ezeken az én számaimon kívül még 4 track van a lemezen, abból az egyik az Viktornak egy szólója, amit a Juci című kedvesemnek írt számom elé játszik, bevezetőül, és van ezen kívül 3 közös szabad improvizációnk, mivel a koncertjeinken is általában megszólalnak ilyen közös improvizációk a számok között.
0: Ha lemezbemutatóról van szó, akkor ez azt is fogja jelenteni, hogy eljátszátok először a teljes albumot, és utána hasonlatosan a CD-hez improvizáció lesz, vagy azt az improvizációt dallamvilágában rekonstruáljátok majd, ami rákerült a lemezre?
1: Nem cél az, hogy bármelyik szabad improvizációt rekonstruáljuk, és szerintem azt a szabadságot lehet, hogy meg is adjuk magunknak, hogy a számok között bárhol megtörténhessen valami ilyen. Viszont a meglévő számokat, amik a lemezen vannak, azokat abban a sorrendben fogjuk eljátszani, és talán még van egy, amit majd a lemezanyagon kívül szeretnék eljátszani, de ezt még meglátjuk a koncertig.
0: Hányféle hangszerrel játszol?
1: Hú, inkább felsorolom, mert nehezebb így kiszámolni. Tenorszaxofonon, szopránszaxofonon, fuvolán, basszusklarinéton, moldvai kavalon és pikolótestre applikált erdélyi furuján.
0: És kérlek, hogy mutass be a társaidat.
1: Dobokon Serej Dani hallható, és ő ezen kívül néhány helyen még postakürtön is hallható, leginkább azokon a részeken, ahol ilyen free jellegű dolgok, akár az interludokban, akár a megírt számokban is előfordulnak. Pacári Viktor pedig basszusgitáron játszik, és...
2: Hát egy kicsit ugye, hogy mondjam, a zene itt egy ilyen szertartásos funkciót kapott tulajdonképpen. Már kérdezték mások.
0: Ez bemutató, tehát június 24-én lesz a BMC Opus Jazz Clubban. Már csak arra kell kérjelek, hogy mondj egy számot, hogy mit válasszunk. Kézenfekvő, hogy az új lemezről mutassunk be?
1: Igen, mindenképp az új lemezről szeretnék megmutatni valamit, bár választani nagyon-nagyon nehéz, de talán mindezek közül a Fable, azaz Mese című számot szeretném, hogy megmutassuk.

Néhány fontosabb hír és ajánlat a műsor végéhez közeledve. Új szakmai szervezet jött létre a Magyar Jazz és Improvizatív Zene képviseletére. Megalakult a Magyar Jazzművészek Fóruma, amelynek célja, hogy egységes szakmai platformot biztosítson a műfaj alkotói, előadói és oktatói számára, valamint elősegítse a jazz méltó intézményi, kulturális és társadalmi elismerését Magyarországon. Erről talán bővebben későbbi műsorainkban. Felhívom a figyelmüket arra is, hogy június 19-én a Holland Jazz Street vendége, Cserháti Veronika és Botos Benedek duója a Holló Ernő utcán 18 órától. Queen dalait a Várkert bazárban, az Öntőház udvarban, június 18-án csütörtökön 20 órától hallhatják jazzes köntösben, ez a Budapest Jazz Orchestra Queen Real Jazz című koncertje. Közreműködik Wolf Kati, Király Viktor, Kocsis Tibor, hangszerelte Hárs Viktor és Zakar Zoltán. És az Organ Station Jazz Trio június 23-án kedden este 7:30-tól lép fel a Budapest Jazz Clubban. Márkosi József hamondorgonán játszik, Kovács Tamás a gitáros, Szilágyi Márton dobol.

0: Elhangzott műsorunk meghallgatható újra a mediaclick.hu oldalon. A mai Jazz Mozaik végén búcsúzom, a szerkesztőt, Fellegi Lénárdot hallották.
1: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson.

0: Impro. Ez volt a Jazz Mozaik a Szakcsi Rádióban. A Bartók Rádióban elhangzott műsor ismétlését hallották. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Műsorajánló. Jazz album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
1: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
2: a Modern Art Orchestra koncertje hallható, majd ezt követően a Cummo Gypsy Dreams, valamint a Sárik Péter trió koncertje hallható.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré vendége szerda este 19 órától Kozma Orsi, énekes. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
3: Jó napot kívánok! A szerkesztő Gál Andrea nevében is Berente Mariant hallják. Minden a terv szerint halad az uniós források hazahozatalában, jelentette ki a közlekedési és beruházási miniszter a kormány szóvivői tájékoztatón. Vitézi Dávid emlékeztetett arra, hogy a kormány már benyújtotta az Európai Bizottságnak a helyreállítási tervet, amelynek részleteiről még most is egyeztetnek. A tárcavezető az új projektek között említette az energiahálózat modernizációját, valamint az új hévek és intercity vonatok beszerzését. Kétnapos uniós csúcs találkozó kezdődik ma Brüsszelben. Kormányfőként először vesz részt a találkozón Magyar Péter. A miniszterelnök délelőtt Roberta Metsolával, az Európai Parlament elnökével egyeztetett, majd Andrej Babis cseh és Robert Fico szlovák miniszterelnökkel V4-es kérdésekről tárgyal. Az este kezdődő uniós csúcs napirendjén szerepel az EU hosszú távú költségvetése, az uniós bővítés, a közel-keleti helyzet, valamint Ukrajna ügye is. Ellentétes az uniós joggal a kötelező akciózást előíró magyar szabályozás. Az Európai Unió Bírósága megállapította, hogy a magyar szabályozás alaptalanul akadályozza a kereskedőket abban, hogy bizonyos termékek árát és értékesítési mennyiségét gazdasági megfontolások alapján szabadon állapítsák meg. Várhatóan néhány héten belül módosul a médiatörvény, és pályázat útján új vezető kerülhet a közmédia élére, erősítette meg a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán közölte, a módosítás célja, hogy leváltsák azokat a vezetőket, akik jelenleg gátolják a közmédia átalakítását, és létrejöjjön egy olyan intézmény, amely képes valóban a közt szolgálni. Egy esetleges háborús helyzetben az Egyesült Államok is teljes mértékben mozgósítaná képességeit a NATO védelmében, jelentette ki az Atlanti Szövetség főtitkára Brüsszelben. Mark Rutte azt mondta, Európának egyre nagyobb szerepet kell vállalnia, mert Washington egyszerre több hadszíntéren van jelen. Őszre helyreállhat az olajtermelés az arab öbölben, de csökkenni fog a hormuzi szoros szerepe. Piaci szakértők utóbbit azzal magyarázzák, hogy az elmúlt hónapokban a termelők alternatív útvonalakat találtak az olaj és a kőolajtermékek szállítására. Ezek közé tartozik például a csővezetéken történő továbbítás a Vörös-tenger partján fekvő Jambu kikötőjébe. Itthon idén kétszer is műsorra tűzte a MÜPA Wagner monumentális operáját, a Nibelung gyűrűjét. A Ring tetralógia első sorozata ma este a Rajna kincse előadással kezdődik. A második sorozat a jövő héten lesz. A 20 éves budapesti Wagner napok különlegessége, hogy Fischer Ádám most vezényli utoljára a teljes tetralógiát a rádiózenekar élén. Várhatóan szombaton 2-es vagy 3-as fokú hőségriasztást rendelnek el, jelentette be az országos tisztifőorvos a kormány szóvivői tájékoztatón. Oroszi Beatrix elmondta, hogy az egészségügyi és a közintézmények felkészültek arra, hogy hűtött helységeket biztosítsanak a rászorulóknak. Ma is sok lesz a napsütés, csak elszórtan lehet egy-egy zápor, zivatar, a szél mérsékelt marad. Délután 27-32, késő este 17-25 fok várható, a hétvégén pedig akár 37 fok is lehet. 12 óra múlt 4 perccel.
4: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója. Ez a Jazz délután minden hétköznap déltől, hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója.

0: Jazznapló.
1: A jazz és a film kapcsolata már a kezdetektől igen mély. A néma filmek alatt ugyanis gyakran jazzzenekarok játszottak, természetesen élőben. A film noir klasszikusai, például a Felvonó a vérpadra, Miles Davis zenéjével, már teljes filmnyelvet építettek a jazzre. A jazz tökéletes háttér, ha feszültség, vágy, vagy éppen dekadencia ábrázolása a cél. Az 1986-os jazz Párizsban Dexter Gordon főszereplésével jazz életérzést dokumentált. A mai kultfilmek a Whiplash vagy a La La Land a jazzt a modern közönséghez hozta közelebb. A műfaj ráadásul a magyar filmművészetben is jelen van. Grünwalski, Jancsó, Tarr vagy a Gulyás testvérek filmjeiben a jazz gyakran kísérletként vagy belső rezgésként jelenik meg. A jazz a filmben nem illusztráció, hanem érzelmi dramaturgia.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

ja.

0: Műsorajánló. Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától. Kozma Orsi, énekes. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a magyar jazz rádiójának legjobb szerzeményeivel. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a Modern Art Orchestra koncertje hallható, majd ezt követően a Cummo Gypsy Dreams, valamint a Sárik Péter trió koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

se baj, ha mégis káprázod, csak semmi más. Wow! Ha mert így életben vagyok,

0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz hangjai.
1: Eleve a magyar nyelvet, meg az angol nyelvet egy kicsit mi máshol is képezzük hangképzésben. Tehát ez is egy ilyen fura dolog, hogy máshogy szólalnak meg ezek a... Tehát kicsit előbb képezzük a magyart, mint kicsit hátrébb az angolt, és énekelni sem könnyű egyébként ezeket a... Vagy tehát a magyar nyelvet nyilván nekünk anyanyelvünk, tehát tudunk így énekelni, de valahogy a jazzhez tényleg jobban passzol az angol. Én mondjuk kísérletezek így a magyar nyelvvel, és nagyon tetszik is nekem, hogy meg egyébként a külföldiek is nagyon szeretik hallgatni, attól függetlenül, hogy nem értik, hogy mit hallanak. Tehát itt bekapcsol az, hogy sokszor nem feltétlen kell, hogy értsük azt a nyelvet, és mégis nagyon át tud jönni, hogy miről énekel az énekes.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Küldd be a dalod!
1: Jakab Zoltán, a Szakcsi Rádió Küldd be a dalod felhívásának egyik győztese. Szomorú zene című dala most következik a Szakcsi Rádióban.

0: Jazz délután a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson.
1: It came from nowhere, the night that we met. It was like a melodious plea. Sweet moon song. That was

0: Műsorajánló. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a Modern Art Orchestra koncertje hallható, majd ezt követően a Cummo Gypsy Dreams, valamint a Sárik Péter trió koncertje hallható.
0: Jazz Labor. Kísérleti zene a jazz különböző műfajaiból. Minden nap 23 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré vendége szerda este 19 órától Kozma Orsi, énekes. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz hangjai.
1: Igazából azt gondolom, hogy aki tanul jazzt és foglalkozik ezzel a műfajjal, ennek a kereteivel, ennek a szabályszerűségeit, mert ugye rengeteg szabályszerűsége van, az alkalmassá válik bármilyen zenei műfajban ugyan erre a szabadságra. Tehát ez szerintem egy olyan skillt ad az embereknek, hogy utána bármilyen zenei műfajba próbálsz létezni, vagy alkotni, ugyanezt a szabadságot szerintem meg tudod tapasztalni, vagy lépni, vagy tudsz benne mozogni.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: Különleges programokat és fejlesztő workshopokat kínál a Budapest Jazz Club zenetábora, melyet idén, július 7-től 9-ig rendeznek meg. Hangszeres mesterkurzusok és zenekari műhelymunka, közös zenehallgatás és ingyenes koncertlátogatási lehetőség a BEC jóvoltából. Az oktatók a három nap során Rieger Attila, Máté László, Elek Norbert és Kaszás Péter lesznek. Siófok három napra ismét Amerika jazz barlangjává változik. Július 10-e és 12-e között rendezik meg a Balatonnál a 23. New Orleans Jazz Fesztivált. Az ingyenesen látogatható koncerteken fellép többek között a Benko Dixieland Band, az Apáti Dixieland Band és a Hot Jazz Band is. Négy különböző látásmód, négy generáció állít emléket a magyar és nemzetközi jazz élet kiemelkedő zongoristájának, Szakcsi Lakatos Bélának. Július 8-án a Budapest Modern Jazz Klubjában Grencsó István, Orbán György, Éles Máté és ifjabb Szakcsi Lakatos Béla egy szabad, rögtönzéses koncerten pótolja azt az elmaradt előadást, melyet a Jazz Legenda 2021-ben éppen ezzel a formációval tervezett színpadra vinni. A Szakcsi Rádió névadója ezen a napon lenne 83 éves.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a Modern Art Orchestra koncertje hallható, majd ezt követően a Cumo Gypsy Dreams, valamint a Sárik Péter Trió koncertje hallható.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré vendége szerda este 19 órától Kozma Orsi, énekes. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
3: Jó napot kívánok, a szerkesztő Bánáti Bence, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Kivezetik a védett üzemanyagárat, nem lesz érvényes a benzin, 595 forintos a gázolaj, 615 forintos literenkénti maximált ára. A kormány azért döntött így, mert csökkennek a világpiaci árak, így a védett árnál már akár olcsóbban is lehet üzemanyagot kapni. Új villanymotorok sorozatgyártása kezdődött az Audi Hungária Győri üzemében. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a vállalat telephelyén azt mondta, a kormány célja, hogy a valódi hozzáadott értéket teremtő vállalatok számára kedvező és tisztességes versenyfeltételeket biztosítson. Várhatóan néhány héten belül módosul a médiatörvény és pályázat útján új vezető kerülhet a közmédia élére, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán Facebook oldalán azt mondta, a módosítás célja, hogy leváltsák azokat a vezetőket, akik jelenleg gátolják a közmédia átalakítását, és létrejöjjön egy olyan intézmény, amely képes valóban a közt szolgálni, hiteles, objektív és informatív módon. Magyar papi lelki gyakorlatot tartottak Rómában, a résztvevőket fogadta 14. Leó pápa is, akinek egy Szent István királyt ábrázoló képet ajándékoztak. A hagyományteremtő szándékkal szervezett programra mintegy 20-an érkeztek Magyarország mellett Erdélyből, Párciumból, Délvidékről, Horvátországból és Bánátból. Hivatalos nyilatkozatban kért bocsánatot az anglikán egyház nevében Canterbury érseke, az érintettektől a korábbi évtizedekben elkövetett kényszer örökbefogadások miatt. Az 1949 és 1976 közötti időszakban több tízezer házasságon kívül született gyereket vettek el az édesanyjától a beleegyezése nélkül. Támogatta a svájci parlament az új atomerőművek építésére vonatkozó tilalom feloldását. Az alpesi országban 2018-ban egy népszavazás után döntöttek arról, hogy nem építenek többet nukleáris energiával működő erőműveket, de a meglévő négy atomerőművet nem zárták be. A mostani döntés célja, hogy Svájcban mégis lehetőség legyen nukleáris energiaforrással működő reaktorokat építeni a biztonságos energiaellátás érdekében. A kérdésben ismét népszavazás fog dönteni. Kisiklott egy személyvonat Újszászon, senki sem sérült meg. A 60-ból Szolnokra tartó szerelvény a megengedett 40 km-es óránkénti sebességnél lassabban haladt, a mozdonyvezető pedig még időben megállította a vonatot. A járaton 15-en utaztak, Hegyi Zsolt a MÁV vezérigazgatója közölte. Azonnali vizsgálatot rendelt el. Három kamion ütközött az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Mocsa közelében. A 76-os és a 77-es kilométer között az érintett stráda szakaszt lezárták. A helyszínre mentőhelikopter érkezett. Nem várható országos eső a közeljövőben. A tartós kánikula és hőhullám miatt így tovább fokozódik az aszály az országban. A Hungaromet agrometeorológiai adatai szerint az elmúlt 30 napban a sok éves átlagnál lényegesen kevesebb csapadék hullott, emiatt a talaj mélyebb rétegei a legtöbb helyen már kritikusan szárazak. Marad a túlnyomóan napos idő kevés gomoly felhővel. Ma nyugaton, délnyugaton, holnap pedig északkeleten néhol zápor, zivatar kialakulhat. Éjszaka 12-19, holnap napközben 30-34 fok valószínű. 15 óra múlt, 4 perccel.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója.

Jazz délután a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson.

0: festészetnek. Romare Bearden, amerikai festő, kollázs technikájával kifejezetten jazzzenészeket és különféle ritmusokat ábrázolt. Jean-Michel Basquiat műveiben Charlie Parker és jellegzetes bebop motívumok jelennek meg. Sok művész, például Jackson Pollock, akciófestészete sokban hasonlít a jazz improvizatív játékára. Magyarországon F. Zambó István vagy Vahorn András munkái gyakran reagáltak a jazz szabadságára. A jazz a vizualitásban is vibrál, ám nem csak hallható, de látható is a szabadság vágya.
1: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló. Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Kozma Orsi, énekes. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Jazz akusztik. Varázslatos zenei utazás, ahol minden hang egyedi történetet mesél el. Akusztikus koncertek az A38 színpadáról. Minden szombaton 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a Modern Art Orchestra koncertje hallható, majd ezt követően a Cummo Gypsy Dreams, valamint a Sárik Péter trió koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz hangjai.
1: Szüleimnek volt, még mai napig megvannak azok az LP-k, ugye akkor tulajdonképpen az LP volt, illetve a magnó kazetták, de inkább az LP-k voltak azok a hanghordozók, amin zenék voltak, és az édesapámnak volt, nem tudom egyébként milyen indítatásból, de nagyon, nagyon jó lemezei vannak, például a Kind of Blue eredeti, tehát LP-ek még a Columbia kiadásban, akkor a Coltrane baladák a lemeze, a Take Five, a Brubeck Quartet, az is megvan LP-n a mai napig. Hallgatom, illetve érdekes, hogy nagyon sok Namiszlovszki lemez LP szintén a mai napig megvan, és akkor én ezeket úgy tulajdonképpen föltenni egy lemezt, az akkor egy nagyon nagy varázslat volt nekem, hogy maga az a rítus, kiveszed, ráteszed a lemezjátszóra, elindul az a sercegés, és az egy a mai napig egy olyan élmény, ami meghatározó.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Pisztráng zenekar, a Szabcsi Rádió küldbe a dalot felhívásának egyik győztese. Mackó című dalot következik most a Szabcsi Rádióban.

0: Műsorajánló. Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától. Kozma Orsi, énekes. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Jazz reggel. Minden hétköznap 6 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a Modern Art Orchestra koncertje hallható, majd ezt követően a Zummo Gypsy Dreams, valamint a Sárik Péter Trió koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz hangjai.
1: Willemans zongorista, nagy kedvencem. Vele 16 évesen, illetve az ő felvételeivel 16 évesen találkoztam először. Farkas Mihály volt akkor a tanárom, aki először kezembe adta Affinity című lemezét, ami rögtön megpecsételte a további sorsomat, hogy már pedig erről a műfajról letérni nem lehet.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: Siófok három napra ismét Amerika jazz barlangjává változik. Július 10-e és 12-e között rendezik meg a Balatonnál a 23. New Orleans Jazz Fesztivált. Az ingyenesen látogatható koncerteken fellép többek között a Benko Dixieland Band, az Apathy Dixieland Band és a Hot Jazz Band is. Különleges programokat és fejlesztő workshopokat kínál a Budapest Jazz Club zenetábora, melyet idén július 7-től 9-ig rendeznek meg. Hangszeres mesterkurzusok és zenekari műhely munka, közös zenehallgatás és ingyenes koncertlátogatási lehetőség a BEC jóvoltából. Az oktatók a három nap során Rieger Attila, Máté László, Elek Norbert és Kaszás Péter lesznek. Négy különböző látásmód, négy generáció állít emléket a magyar és nemzetközi jazz élet kiemelkedő zongoristájának, Szakcsi Lakatos Bélának. Július 8-án a Budapest Modern Jazz Klubjában Grencsó István, Orbán György, Éles Máté és ifjabb Szakcsi Lakatos Béla egy szabad, rögtönzéses koncerten pótolja azt az elmaradt előadást, melyet a jazz legenda 2021-ben éppen ezzel a formációval tervezett színpadra vinni. A Szakcsi Rádió névadója ezen a napon lenne 83 éves.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a Modern Art Orchestra koncertje hallható, majd ezt követően a Zumo Gypsy Dreams, valamint a Sárik Péter trió koncertje hallható.
0: Jazz hajnal. Minden hétköznap éjféltől a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak.
3: Hírek a Szakcsi Rádióban.
4: Jó napot kívánok, a szerkesztő Bánáti Bence, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Újraindul a visegrádi együttműködés, írta a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter örömét fejezte ki, hogy a lengyel, a cseh és a szlovák kormányfő is elfogadta a meghívását jövő kedre Budapestre és Gödöllőre. A miniszterelnök úgy fogalmazott, egy erős Közép-Európáért dolgoznak közösen. Budapestnek vissza kell kapnia a Városligetet, miután a főváros pénzügyi helyzete rendeződik, jelentette ki Karácsony Gergely. A főpolgármester közösségi oldalán üdvözölte, hogy a kormány döntése szerint nem épülnek újabb épületek a ligetben, és egyetértett a parkosítás, valamint a Kóskároly sétány autómentesítésének tervével is. Hozzátette, a főváros jelenlegi pénzügyi helyzetében az a reális, ha az előkészítő munkákat az állam végzi el. Hazugsággal vádolja Magyar Mártont, a Kontroll alapítóját, a Zsolti bácsi ügyben a Fidesz frakció. Az ellenzéki párt szerint Magyar Péter miniszterelnök testvére hazudott, amikor tagadta, hogy pénzt juttattak Bangó Sándornak az ügyben tett szerepvállalásáért. A Fidesz közleményben azt írta, Magyar Péternek és testvérének tisztáznia kell, hogy mit kértek és mennyi pénzt adtak a jobboldal lejáratásáért cserébe. Magyar Márton visszautasította a vádakat. Sikeresen áthaladta a Hormuzi szoroson három szaudi olajszállító tankerhajó, alig néhány órával azután, hogy az amerikai és az iráni elnök aláírta a háború lezárását célzó megállapodást. A tegnap hatályba lépett dokumentum megnyitotta a szorost a nemzetközi forgalom előtt, és feloldotta az iráni kikötők blokkádját, amire a világpiac az olajár jelentős csökkenésével reagált. A szakértők szerint a tengeri aknák miatt a forgalom teljes helyreállítása azonban még hónapokig tarthat. Három ember életét vesztette Dél-Libanonban az izraeli hadsereg légitámadásaiban. A csapások egy személyautót és több más célpontot értek. A zsidó állam légiereje azután bombázta a dél-libanoni térséget, hogy egy izraeli katona meghalt, hét pedig megsebesült egy a Hezbollahnak tulajdonított robbantás miatt. A térségben továbbra is feszült a helyzet annak ellenére, hogy az Egyesült Államok és Irán között létrejött a harci cselekmények beszüntetését célzó megállapodás. Azonnali vizsgálatot rendelt el az Újszász közelében kisiklott vonat ügyében Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója, a közlekedésbiztonsági szervezet pedig megkezdte a baleset kivizsgálását. A 60-ból Szolnokra tartó szerelvénynek 15 utasa volt, senki nem sérült meg. A vonat megengedett sebességnél lassabban haladt, a mozdonyvezető pedig azonnal megállította a szerelvényt. A forgalom azóta korlátozásokkal megindult a szakaszon. A sávpusztai pálinka főzde sárga Vilmos körte pálinkája lett Magyarország legjobb pálinkája az idei országos pálinka és törköly pálinka versenyen. A megmérettetésre összesen 36 pálinka főzde nevezett több mint 300 tétellel, amelyek közül az egy csepp pálinka bizonyult a legeredményesebb főzdének. Ami pedig az időjárást illeti, holnap is marad a napos idő, de északkeleten néhol zápor, zivatar kialakulhat, a szél mérsékelt marad, nagyon erős UV-sugárzás várható, ezért érdemes fokozottan védekezni a napégés ellen. Éjszaka 12-19, napközben 30-34 fok valószínű. 18 óra múlt, 4 perccel.
3: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

Jazznapló. Az ACM Records 1969-ben alakult Münchenben Manfred Eicher producer vezetésével. A kiadó mottója a legjobb hang, amit a csend után hallani lehet. A ECM hangzásvilága letisztult, akusztikus és atmoszférikus. A kiadó indította el a világ hírnév útján Keith Jarrett könyvkoncertlemezét, minden idők egyik legkelendőbb szóló jazzalbumát. A norvég és a német jazzművészek, mint Jan Garbarek vagy Eberhard Weber, szintén itt lettek nemzetközileg ismertek. Az ECM nem csak jazz, hanem kortárs klasszikus zenét is kiad. A borítók is különösen esztétikusak és meditatívak. A kiadó hangzását gyakran nevezik északi jazznek.

0: Ez volt a Jazz délután a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánló. Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré vendége szerda este 19 órától. Kozma Orsi, énekes. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a Modern Art Orchestra koncertje hallható, majd ezt követően a Cummo Gypsy Dreams, valamint a Sárik Péter trió koncertje hallható.
0: Jazz Labor. Kísérleti zene a jazz különböző műfajaiból. Minden nap 23 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz Album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: volt a Jazz Album a Szakcsi Rádióban. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: Siófok három napra ismét Amerika jazz barlangjává változik. Július 10-e és 12-e között rendezik meg a Balatonnál a 23. New Orleans Jazz Fesztivált. Az ingyenesen látogatható koncerteken fellép többek között a Benko Dixieland Band, az Apathy Dixieland Band és a Hot Jazz Band is. Négy különböző látásmód, négy generáció állít emléket a magyar és nemzetközi jazz élet kiemelkedő zongoristájának, Szakcsi Lakatos Bélának. Július 8-án a Budapest Modern Jazz Klubjában Grencsó István, Orbán György, Éles Máté és ifjabb Szakcsi Lakatos Béla egy szabad, rögtönzéses koncerten pótolja azt az elmaradt előadást, melyet a jazz legenda 2021-ben éppen ezzel a formációval tervezett színpadra vinni. A Szakcsi Rádió névadója ezen a napon lenne 83 éves. Különleges programokat és fejlesztő workshopokat kínál a Budapest Jazz Club zenetábora, melyet idén, július 7-től 9-ig rendeznek meg. Hangszeres mesterkurzusok és zenekari műhelymunka, közös zenehallgatás és ingyenes koncertlátogatási lehetőség a BIC jóvoltából. Az oktatók a három nap során Riger Attila, Máté László, Elek Norbert és Kaszás Péter lesznek.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Kozma Orsi, énekes. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
3: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjobbát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a magyar jazz rádiójának legjobb szerzeményeivel.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Kedves hallgatóink! A jazz koncertek ma esti adásának első részében a Modern Art Orchestra koncertje hallható. Közreműködik Robi Lakatos, Brieli Lagren, Andreas Váradi és Nick de Bruyne. Zenekarvezető Fekete Kovács Kornél.

Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Legszínházott jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Kedves hallgatóink! A jazz koncertek ma esti adásának első részében a Modern Art Orchestra koncertjét hallották. Közreműködött Robi Lakatos, Brieli Lagren, Andreas Váradi és Nick de Bruyn. Zenekarvezető Fekete Kovács Kornél. A felvétel a budapesti Marriott Hotelben készült 2014. október 12-én.
1: Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. A következő műsor egy korábban elhangzott műsor ismétlése.
0: Kedves hallgatóink! A Jazz Koncertek ma esti adásának második részében a Cummo Gypsy Dreams, valamint a Sárik Péter Trió koncertje hallható. Közreműködik Olá Cummo Árpád, Szabó Gabriella, Pozsár Eszter, Lakatos Pece Krisztián és Cibere József, valamint Frey György és Berdis Tamás.

Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Köszönjük szépen.
1: Kedves hallgatóink! A jazz koncertek ma esti adásának második részében a Cumo Gypsy Dreams, valamint a Sárik Péter trió koncertjét hallották. Közreműködött Olá Cumo Árpád, Szabó Gabriella, Pozsár Eszter, Lakatos Pecek Krisztián és Cibere József, valamint Frey György és Berdis Tamás. A felvételek a Dohnányi Ernő Zenei Központban, valamint a Zsámbéki Rom Templomban készültek 2025. június 6-án és 2010. július 9-én.
2: Ez volt a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Egy korábbi műsor ismétlését hallották. Műsorajánló.
3: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz Óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a magyar jazz rádiójának legjobb szerzeményeivel.
2: Jazz Podcast. Beszélgetések a jazz világáról. Hétfőn 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz Labor. Kísérleti zene a jazz különböző műfajaiból. Minden nap 23 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez volt a Jazz Labor, a Szakcsi Rádióban. Éjfél van. Ez a Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz Hajnal, minden hétköznap éjféltől a Szakcsi Rádióban, a szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazásban.

Ez a Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délelőtt. Minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.